Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

dal, itt van a szó. Itt van egy álom, a hintaló.

0: Itt van egy álom, a hintaló.
1: Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

awfully nice. It's paradise. It's what I love.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádió.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Berente Marian. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsaország olaj és energia termékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök úgy fogalmazott: nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. A tárgyalások első fejezetének megnyitását már nem blokkolja Magyarország, miután Ukrajna vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Itthon a parlament a héten tárgyalja az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forintból közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana a kormány. Megújulhatnak például a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznének be, valamint fejlesztenék a villamos hálózatot is. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán át alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Ma kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. A programba több hazai és határon túli társulat produkcióját is beválogatták. Összesen 14 előadást láthat a közönség. Fellépnek mások mellett a Nemzeti Színház, a Zentai Magyar Kamara Színház, valamint a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház művészei. Az időjárásról. Az ország nagy részén borult az ég, délnyugaton elszórtan esik az eső. Napközben csökken a felhőzet, mindenütt sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Village Vanguard a New Yorki jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folk zenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Magyar Red Rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A koppenhágai Jazzhus Montmartre a Dán Jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a Hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Teherán megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani, Washington pedig cserébe feloldja a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország, valamint a közvetítő Katar és Pakisztán vezetői üdvözölték a megállapodás hírét. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcstalálkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülés összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől, hogy kiszűrjék az ittas vagy bódult állapotban közlekedőket. Ma elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Napközben csökken a felhőzet, és mindenütt sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A héten érkezik az év első hőhulláma, szerdától egyre melegebb lesz, a hétvégén pedig már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok. 9 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szüleimnek volt, még mai napig megvannak azok az LP-k, ugye akkor tulajdonképpen az LP volt, illetve a magnó kazetták, de inkább az LP-k voltak azok a hanghordozók, amin zenék voltak, és az édesapámnak volt, nem tudom, hogy milyen indítatás volt, de nagyon jó lemezei vannak, például a Kind of Blue eredeti, tehát LP-ek még a Columbia kiadásban, akkor a Coltrane baladák lemeze, a Take Five, a Brabec Quartet, az is megvan LP-n a mai napig. Hallgatom, illetve érdekes, hogy nagyon sok Namiszlovszki lemez LP szintén a mai napig megvan, és akkor én ezeket úgy tulajdonképpen föltenni egy lemezt, az akkor egy nagyon nagy varázslat volt nekem, hogy maga az a rítus, kiveszed, ráteszed a lemezjátszóra, elindul az a sercegés, és az egy a mai napig egy olyan élmény, ami meghatározó.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Tompa Ábel, karmester, hangszerelő, zenekarvezető, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm én is a kedves hallgatókon.
2: Kezdjük azzal, hogy zeneileg te milyen műfaj mentén definiálnád önmagadat? Lehet jazzzenészként is hivatkozni rád, vagy egyáltalán kell-e bárhogyan szűkíteni a zenészen belül?
3: Én azt gondolom, hogy én annak örülök, hogyha simán zenészként utalnak rám, az szerintem talán az a legjobb. Igazából talán ez egy gyerekkoromra visszavezethető, ugyanis amikor nagyon pici voltam, akkor hál' Istennek a szüleim így nagyon széles zenei palettát tettek fel ugye a kazetta lejátszóra. Tehát emlékszem, hogy volt Benny Goodman, Debussy, Paolo Conte, Dire Straits, Gypsy King. Tehát igazából nagyon sok minden elért hozzám ilyen szempontból, de hát nekem talán a jazz tetszett meg a legjobban, és én úgy is indultam neki a zenei pályának, hogyha ezt lehet így nevezni, amikor óvodás az ember, hogy én mindenképpen jazz zongorista szerettem volna lenni. Volt egy Peterson lemezem, meg egy Cicorea lemezem, amit rongyá hallgattam. Csak hát ugye az volt a probléma, hogy ugye kolozsvári származású vagyok, ott is kezdtem el az iskolát, és ugye ott nem volt, nincs semmilyenféle jazz oktatás, meg hát ugye azt mondták az ottani emberek, hogy ugye klasszikus alapokat le kell tenni, úgyhogy klasszikus zongorával kezdtem, és utána meg elkezdtem harsonázni, és hatodik osztályban, ami adott egy nagyon jó élményt olyan szempontból, hogy ugye zongora az egy eléggé magányos hangszer, főleg az elején, és a harson által meg belekerülhettem ebbe a közösségi zenei formátumba, ami a zenekar. És ugye ez nagyon megtetszett, innen jött ugye a hangszerelés felé is a kíváncsiságom, meg ugye aztán ugye a klasszikusabb, szimfonikusabb irányokba. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy én örülök, hogyha zenészként gondolnak rám, meg én azt gondolom igazából, hogy szerintem egy zenész, ha minél több műfajban jártas, én azt gondolom, ez hasonló egy kicsit a nyelvtanuláshoz is, azáltal új kultúra, tehát hogy minél több nyelvet tud az ember, annál több kultúrát és embert ismerhet meg, és annál gazdagabbá tudja tenni a saját életét és a saját identitását is. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem érdemes zenészként, az soha nem egy rossz dolog, hogyha több műfajban és nem felszínesen, hanem alaposan jártas az ember. Meg hát azt gondolom, hogyha két farkas lakozik, mond az emberben, akkor egyik sem maradjon éhes. Meg igazából mind a két műfaj mást ad. És szerintem tényleg az, hogy ennyiféle fajta embert megismerhettem mindkét műfajon belül, aki nap mint nap inspirál, és öröm velük együtt zenélni.
2: De ezt el lehet mondani ilyen határozottan, hogy ez benned valóban kettő farkas? Mert minthogyha azért azt gondolnám, hogy nem lehet szigorúan két zenei műfaj, hogy klasszikus és jazz, mert még ennél is szélesebb a repertoárod.
3: Persze, hát nyilván vannak, ennek mindegyiknek vannak válfajai, de hát talán ez a kettő legnagyobb, ugye, ami nap mint nap szembe jön, de aztán hál' Istennek volt lehetőségem ennél szélesebb, tehát több mindenben is dolgozni, legyen az akár pop is, vagy alter rock is, amikor mit tudom én a Carlson Kómával dolgozhattam, vagy akár a Platón Karatevvel, úgyhogy hál' Istennek több, nyilván nem csak ez a kettő volt, de én azt gondolom, hogy én mindig keresem is az ilyeneket, minél több mindent tanulhat meg az ember, annál jobb. Meg hát ugye nagyon sokat dolgozom zenés színházban is, ahol aztán főleg amikor hangszerelőként működik közre, az ember elengedhetetlen a minél több stílusnak az ismerete. Főleg most már a modernebb, ugye musical irodalommal simán meg lehet, hogy az egyik dal jazzes, a másik dal inkább egy ilyen operai vénában íródik, a harmadik rock, és így tovább, és még akkor még, hogyha a népzenéhez is ért különböző, vagy különböző világzenékhez az ember, akkor az sem árt, mert ki tudja, hogy hol játszódik az adott darab.

0: aztán mi lett veled, amikor említetted, hogy a zongora, és ott azt mondták, hogy ott a jazz nem annyira hangsúlyos, akkor merre folytattad tovább?
1: Hát ugye maradtam, ugye, tehát fő irányban ugye klasszikus szakon kellett maradni, mert nem volt más. Nekem ami hatalmas segítség volt az, hogy édesapám 10 évig kint dolgozott az Egyesült Államokban, Dél-Kaliforniában, és akkor mi is, így a család kiköltözött ebből a 10 évből 6 évre, és akkor ott ugye járhattam iskolában, aminek már értelemszerűen volt jazz programja, ugye volt, ami hát nem annyira egyéni volt, de volt az iskolának egy big bandje, abban tehát zongoráztam is, meg harsonáztam is, és akkor némi egyéni foglalkozás is volt a dologban, tehát mit tudom én, improvizációval kapcsolatos, meg hát nyilván szólam próbáztattak is minket. És izgalmas visszagondolni, főleg így utólag, hogy tényleg az ottani már mondom ilyen alapfokon, és még az nem is volt, tehát az nem is konzi volt, hanem általános iskola, ugye 5-8, amikor elmentünk mondjuk ott úgymond a megyei jazz versenyre, és akkor már, tehát hogy ilyen komplett eredeti bézi aranzsokat játszottak a gyerekek, meg hát Gordon Goodwinokat, és valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy ott már egyetemi szinten milyen zenészekkel, milyen kaliberű zenészek kerülnek ki. Úgyhogy szerencsére volt ott esélyem ebbe belekóstolni, és talán ez a két, visszatérve erre a több műfajosságra, nekem az nagyon meghatározó élmény volt, hogy ott részt vehettem, volt, ugye ott San Diego-ban laktunk, és volt, minden évben megrendeznek egy ilyen San Diego harsonanapot, ami lényegében ilyen nagy hangszerkiállítás, és akkor meghívnak egy vendégelőadót mesterkurzust tartani, és akit abban, amikor én elmentem erre az eseményre, egy Alex Iles nevű embert hívtak el, aki amúgy Los Angelesben élő stúdiózenész, és hatalma, lenyűgöző volt számomra, hogy például ő tényleg abszolút, mivel hogyan stúdióban dolgozik, neki abszolút a műfajok között kell mozognia. És emlékszem, hogy a mesterkurzus első felén barokk harsona versenyeket játszott és hallgatott meg ugye a részvevőktől, és a második felében meg jazz volt, és nyilván irgalmatlanul jó, hiszen ő többek közt ő alapító tagja volt a Gordon Goodwin Big Fat Bandnek például, de emellett ugye első harsonása a Long Beach-i szimfonikus zenekarnak. És számomra például ez abszolút meghatározó volt, és aztán hál' Istennek szerintem én már abban a korban nőttem fel, megjártam iskolába, ugye az már online nagyon sok minden információ és kurzus elérhető volt már, és akkor igazából én ezt túlnyomó részt ugye a saját fejem után szedtem össze. Nyilván hangszerelésből hál' Istennek volt szerencsém pár nagyon jazz hangszerelésből pár kiváló mesterkurzuson részt venni, amiket az amerikai zeneszerzők és hangszerelők szövetsége tart. Amúgy ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, mert a mai napig megesik az, hogy online tartanak Zoomon egy-kettő ilyet, úgyhogy erre érdemes ránézni mindenkinek, akit ez érdekelne. De hogy ott tényleg olyan embereknek a mesterkurzusain vehettem részt, Seminesztikó, Gordon Goodwin, John Clayton, Bob Mintzer, és akit még kiemelnék, ugye az Vince Mendoza volt, aki amúgy is számomra egy nagyon, nagyon meghatározó személyiség, akivel aztán külön öröm volt, hogy tavaly még együtt is dolgozhattam. Úgyhogy ezt a részét nyilván innen rakta össze magának az ember. Nyilván időközben eljöttem ugye a Zeneakadémiára, itt elvégeztem a karmesterképzőt, de közben a Zeneakadémia Big Bandre is szorgalmasan járogattam László Attilához minden szerdán. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy mindig is a kíváncsiság hajtott, és valahogy így mindig, amire kíváncsi voltam, annak nagyon utána mentem az utolsó részlet.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Lehet azt mondani, hogy Amerikából ered akkor ez a Big Band zenélésnek a szeretete már számodra?
2: Valószínűleg igen. Mivel hogy a nyilván, amikor ott volt fúvó zenekar is persze, meg ugye szimfonikus zenekarban is játszik az ember, nyilván az is egy fantasztikus közösségi zenei élmény, de azt gondolom, hogy amikor, hogy Big Band viszont teljesen más, tehát hogy szerintem egyrészt több figyelmet is igényel, ahhoz, hogy ténylegesen úgy megszólaljon, az mindenkire kell figyelni, és ugye legtöbbször még nincs karmester se, úgyhogy tényleg egy kamarazenei attitűdöt igényel. Másrészt meg szerintem maga a zene ad egy szabadságot, egy jó kedvet és egy lazaságot, amit én legalábbis megszerettem, gondolom személyiségemből adódóan.
1: És ezért volt fontos a karmesteri szak elvégzése? Tehát akkor már az volt a célod, hogy ezt majd a jazz zenekarnál fogod kamatoztatni, vagy voltak egyéb szimfonikus operai terveid is?
2: Igazából nekem a karmesteri szak azért volt fontos lényegében, hogy legyen egy... Igazából én szeretek rálátni úgymond a nagy egészre is, tehát hogy mondjam, hangszeres zenészként működhetek közre egy akármilyen koncerten, produkcióban vagy projekten, akkor engem akkor is és most is érdekel, hogy akkor nem tudom, a partitúrát megnézzem, meghallgassam, hogy akkor én hogy illeszkedem bele, meg hogy mi az a nagy össz. És igazából maga a karmesterség az még Kolozsváron konziban tetszett meg, amikor egyszer egy próbán kiállhattam a konzis szimfonikus zenekar elé, és így megtetszett az érzés. Szerintem, tehát amiket elsajátíthat tehát amit a karmester képzésen elsajátíthat az ember, azt bárhol tudja kamatoztatni utána, és szerintem ez egy olyan lépés, ami segít az embernek ahhoz, hogy talán egy kicsit komplettebb zenész legyen olyan szempontból, de hát én úgy jól tudom, akkor nem jazz színen, nem csak én vagyok ezzel így, hanem ugye Korb Attila is elvégezte ugye a karvezetőit, ha jól tudom. És hát nyilván voltak azért olyan, meg vannak azért olyan szimfonikus, de nem csak szimfonikus, hanem nyilván opera, meg filmzene, meg stb. Művek, amiket azért úgy egyszer megtapasztalna az ember testközelből is, úgyhogy ez is arra vitt.
1: És amikor László Attilához is jártál mindemellett, vagy az ő ott a Zeneakadémia Big Bandet is megismerted, akkor már elkezdett benned motoszkálni egy gondolat, hogy kéne esetleg valami hasonló sajátot alapítani?
2: Az már igazából hamarabb megszületett bennem. Ugye nekem a kedvenc aspektusom ugye a zenélésben, hogyha már szerintem már szajkózom magam, de ugye ez a közösségi aspektus. És hát ugye még jobb ez, hogyha egy ilyen, mondom, kezdő egyetemista, végzős konzis embernek ugye nincs annál nagyobb öröm, mint hogyha a barátaival zenélhet szerintem. Pláne olyasmit, amit mindannyian szeretünk, úgyhogy igazából ez szülte meg bennem a zenekar alapításnak a gondolatát, hogy akkor ugye sok ismerősöm van, akivel nagyon szeretek együtt zenélni, és ugye mindannyian elhivatott Big Band kedvelők vagyunk, úgyhogy akkor miért ne?

0: Hogyan lehet egyáltalán definiálni a Big Bandet? Mondjuk van egy minimum fő, aki fölött Big Bandnek lehet mondani?
1: Hát ugye van ez a klasszikus meg definíció, úgymond szerintem, ami ugye az a 17 fős felállás, az 5 szaxofon, 4 trombita, 4 halsona, és ugye ritmus szekció gitárral. De hát ugye ez variálódhat, ugye ahogy azt látjuk, tehát hogy nincs mindenhol meg ez a létszám. Én azt gondolom, hogy szerintem az, van ez az ilyen 15 fős határ talán, ami felett már ugye Big Bandnek vagy orkesztrának nevezhető, mert ugye más, és ugye aztán e felett ugye még van ami 20 fős, 20 fős, 25 fős is.
0: Magyarországon hogy áll most a helyzet a Big Bandek terén? Tehát most hirtelen én is elbizonytalanodtam, hogy volt egy tudomásom, de akkor inkább te mondd meg, hogy egyáltalán így az országban hány Big Band működik jelenleg?
1: Hát jelenleg szerintem vagyunk 10 körülbelül, én azt gondolom. És ugye még a mostani körténinges koncerten is lett egy új nevező, a Hungarian All-Stars-zal, amit még remélhetőleg foglalkoztatnak, főleg ilyen nagy színvonalú koncertekkel. Én azt gondolom, hogy tehát, hogy minden olyasminek, ami ugye sok embert mozgat meg, ugye egy nagy, mondjuk, tehát megvan az, aki lesz, ugye, hogy az drága szokott lenni. Szerintem amúgy abszolút megvan, tehát a közönség részéről az igény a jó nagy zenekari jazzre, mert szerintem az nem sok koncertélményhez fogható, amikor tényleg elmegy az ember, és akkor azt hallja, hogy 17 vagy 10x ember ugye egy húron pendül, és amúgy is tehát annak a zenéknek van egy fergeteges energiája, meg hangulata. Én azt gondolom, hogy nyilván megvan ennek ugye szerintem legtöbbször ugye ez az anyagi oldal, anyagi része a dolognak, ami gátat tud neki szabni. Például nekünk is ugye idén nem úgy sikerült támogatás ügyileg, mint ahogy szerettük volna, úgyhogy tavalyhoz képest jóval kevesebb koncertünk van. Nyilván ugye a nagy Big Bandeknek, mint a Modernát Orkesztrának, vagy a Budapest Jazz Orkesztrá mögött, akik mögött már van 20 és 25 év pontosabban, nekik ugye már van egy kiforrott identitásuk és repertoáruk, amire már mennek az emberek. Nyilván meg ugye zseniális vezetőik, akik kitalálják és viszik és csinálják. Nyilván aki kevesebb ideje csinálja, vagy nem annyira tudja állandósítani, azoknak talán egy picit nehezebb.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Nálatok, vagyis ez a Budapest Orchestra projekt, mi az a zenei világ, amit tolmácsoltok, vagy ami koncertjeiteket meghatározza? Ez feltételezem egyébként, hogy talán a te érdeklődésedet is tükrözi?
2: Igen. Igen, a nap végén, igen. Mindig, nyilván amikor tematikus koncertünk van, akkor abból az anyagból gazdálkodunk, mint ahogy tavaly a Count Basie Orchestra, volt egy Count Basie estünk, vagy Rob McConnell estünk, tehát akkor nyilván annak mentén. De általában én szeretem úgy összeállítani, tehát igazából három szempont alapján áll össze egy műsor. Az egyik az, hogy nyilván ugye amellett, hogy mindegyik zenekar itt a kiváló hangszeres, emellett nagyon sok zeneszerzőnk is van, és mindig mutassunk valamit a zenekarnak, ugye a kompozíciós oldalából is, mert hát ugye nagyon jó számokat is írnak, és egyben ez is tükrözi a zenekarnak az összetételét olyan szempontból, hogy mindenki azért eléggé más zenei háttérből jön, és más-más ízlésvilága van. Úgyhogy talán ezt a emberileg színes palettát így zeneileg is szeretnénk tükrözni. A másik meg én szeretek olyan számokkal, tehát köret gyanánt olyan számokat berakni, ugye, amiket talán, hát egyrészt vagy én szeretek, legyünk őszinték, vagy olyan aranzsok, amiket talán nem hallott még az itthoni közönség. Tehát mindig szeretek keresgélni, hogy mit tudom én, azért rengeteg kiváló big band és hangszerelő van a világban, nyilván Amerikában, de hogy voltak már meglepetéseim, úgyhogy mit tudom én, találtam egy nagyon izgalmas Ének az esőben hangszerelést, amit egy finnországi fiatal ember csinál, vagy csak simán utána kutatni olyan hangszereléseknek, amik mondjuk nem két kattintással elérhetőek, hanem felvenni a kapcsolatot a szerzővel vagy a hangszerővel. Tehát, hogy lényegében ilyen unikumokat is tudjunk felmutatni, hogy van ez is, meg ugye ezt is érdemes meghallgatni, tehát, hogy egy picit és igyekszem úgy keresni őket, tehát, hogy mit tudom én azért, hogy 21. században legyenek, tehát csak igazából egy átfogó képet adni a mai big band világszínáról, úgymond. És a harmadik szempont az megint csak visszatérve ugye a zenekari tagokhoz, hogy mindig igyekszem olyan úgy összerakni a műsort, hogy azért mindenki mutathat magából valamit. Nyilván ugye sok a kiváló szólista is, de hát például ugye van még rajtam kívül is ember, aki klasszikus háttérből jön, és mondjuk nem improvizáló zenész, de hogy igyekszem nekik is olyan aranzsokat keresni, amiben ők is tudnak szólózni. Például tavaly volt nagy kedvencünk, amikor találtam egy basszus hason a szólószámot, a szólóaranzsot a Making Whoopi-ból, és ugye ezt a basszus hasonásunk Janák Gergő, aki amúgy a Budapesti Fesztiválzenekarban basszus hasonázik, azt akkor ő megszólaltatta. És a közönség is szerintem fontos, ez közönség szempontjából is, hogy a zenekar mindegyik tagja kap egy kis reflektorfényt lehetőleg minden koncerten. Szerintem ez is kicsit talán közelebb érzi magát a közönség hozzánk, és mindenkit megismer zeneileg, de hát nyilván konfokban azért igyekszem mesélni is az emberekről.
1: Nyilván nehéz lenne most mindenkit név szerint felsorolni, vagy említeni, nem is erre kérnélek, de most, ha már említetted a fesztiválzenekart, akkor úgy nagyságrendileg hányféle helyről jöttek ezek a kiváló zenészek, akikből áll ez a projekt?
2: Hát igazából azt hiszem, senki nem dolgozik ugyanazon a helyen.
1: Akkor ez egy nagyon színes.
2: Nagyon színes, nyilván persze emellett még sok zenész, kiváló pedagógus is emellett. De hát ugye katonazenekarból, NAV zenekarból, Danubia zenekarból vannak, és hát ugye nagyon sok zenésznek van saját, nagyon sikeres, ugye saját zenekar, és tehát gondolok én itt ugye a ritmus szekciónkra, akik ugye a Symbiosis 5-nak az alapító tagjai, meg a ugye lead alt szaxofonosunk Gergely Edvárt, ő ugye a Tacet Quintetnek a vezetője, akik ugye idén szerepeltek a Jazz Showcase-en. Van az egyik harsonásunk Bodon Bence, ő meg az S Company-nak a része, ami egy nagyon sikeres ilyen funk meg ska zenekar. Úgyhogy így mindenki nagyon sok mindent csinál még emellett, és szerintem ez az, ami által jól tudunk működni, úgymond, hogy mindenkinek van egy nagyon gazdag és színes zenei tudás, amit behoz a próbára és behoz a koncertre, és azt gondolom, hogy szerintem az nagyon fontos egy zenekarban, hogy egy másból tudunk inspirációt meríteni.

0: Azért is érdekelt, hogy milyen a zenei világa a formációnak, hogy aztán nem árulunk el nagy titkot, de decemberben első lemezzel is jelentkeztek majd, és hogy akkor vajon mire számíthat a hallgatóság, aki majd kezébe veszi, ha egyáltalán kezébe veszi, de legalábbis meghallgatja ezt az albumot. Ott az egy egységes kép, valamit tükröz, valami meghatározza, egyáltalán mi is lett ezt a lemezt?
1: Hát ez a lemez úgy született, hogy ugye tudtam ezt, hogy mindenki, hogy nem mindenki, de hogy vannak azért dalszerzők is ugye a zenekarban, és tavaly, idén vagyunk ugye 5 évesek, és akkor úgy gondoltam, hogy azért 5 év után már illene kiadni egy szerzői lemezt, és akkor feldobtam ezt az ötletet, hogy srácok, jó volna egy lemezt csinálni, és nagyon örülnék, hogyha a ti számaitokból állna össze ez a lemez. Úgymond szerintem minden első lemez egy zenekar számára egy, én azt gondolom, egy névjegykártya jelleggel bír, úgymond, amin ugye ma fontos információk fel vannak tüntetve. És akkor 9-en jelentkeztek, hogy akkor ők örülnének neki, és akkor így elküldték ugye a munkásságukat, hogy akkor vagy nyilván volt, aki mondta, hogy ő ezt szeretné, vagy volt, akitől én kértem, tehát például Drippel Máté szaxofonosunknak már egy nagyon hosszú ideje tetszett a Picasso száma, és akkor mondtam, hogy Máté, ezt Big Band-del is szeretném meghallgatni. És akkor ugye kiválasztottam ugye 9 számot, és hát mindegyik nagyon más, és azt még hozzátenném, hogy 2 voltak, akik úgy döntöttek, hogy majd ők meghangszerelik, és akkor a maradék 7 pedig rám bízta, aminek olyan szempontból örültem, hogy megint csak visszakanyarodva ez a zenekari tagok reflektorfénybe helyezéséhez, hogy akkor olyas fajta módon tudtam meghangszerelni ezeket a számokat, hogy nyilván ugye a szerzőt meg kell szólóztatni értelemszerűen, ha nem adjuk neki ugye a témát, de hogy akkor úgy olyan módon, hát talán kicsit erőszakos szó, de hogy manipulálni ezeket a számokat, hogy minél többet tudjon megmutatni az együttesből. És hát ugye 9 különböző személyiségű, meg hátterű emberke, 9 különböző fajta számot írt, de szerintem talán, ami ezt ugye összefogja egyrészt, az a ugye maga az együttesnek a hangzása, és

de jó volna, hogyha akkor ez inkább jazzkeringő lenne, hogy akkor adjon egy ilyen kontrasztot. Úgyhogy szerintem lehet, hogy az, ez az az esete, hogy a kontrasztok által válik egységessé.

0: Zárásként még annyit árulj el, hogy ezen feladataid mellett jelenleg még miben működsz közre, vagy egyáltalán mire jut időd?
1: Hát emellett ugye nagyon nagy örömmel veszek részt ugye felvételeken, a Budapest Scoring-nál, a Budapest Symphony Orchestra-nál, vagy a Hungarian Studio Orchestra-nál, ahol ugye nap mint nap kiváló zenészekkel dolgozhatom, mind klasszikus és jazz téren, mert ugye nagyon sokszor big band vagy jazz felvétel is van, ami például hál' Istennek, mint zenekar részt tudtunk venni idén például több mint egy hónapja áprilisban lehetőségünk volt együttműködni Budapest Orchestra projektként Jesse Kissel, Grammy díj előtt Broadway producerrel, neki vettünk fel egy ilyen Broadway gála, és hát emellett hál' Istennek nagyon sok elismert film és médiában elismert, és nem csak emberrel dolgozhatom együtt ezáltal, Danny Elfman, David Foster, Vince Mendozát már említettem, de muszáj még egyszer, Itzhak Perlman, Andrea Bocelli, úgyhogy nagyon sok emberrel készíthettem felvételt, és az egy nagyon izgalmas érzés, amikor elmegy az ember moziba, és amikor ott görög a szöveg felfele, akkor a saját nevét is meglátja. Úgyhogy igazából hál' Istennek Magyarország nagyon, főleg Budapest ugye nagyon keresett ilyen szempontból. A hála ugye sok-sok kiváló zenésznek, aki a fővárosban lakozik, úgyhogy szinte minden nap van dolog ilyen szempontból. Emellett még vendégeskedhetem egy-két zenekarnál, meg operánál is, hál' Istennek, és illetve most fejeztük be Kovács Adrián barátommal a Rejtő Jenő regényéből készült Csontbrigád musicalt, amit majd jövőre fognak bemutatni a Fertő Rákosi Barlang Színházban. Úgyhogy hál' Istennek, nem unatkozom.
0: El vagy látva feladatokkal.
1: Igen.
0: És akkor, ahogy említetted ezt a bizonyos névjegyet, ami majd az első lemezetek lesz a Budapest Orchestra projekttel, ezt már nagyon várjuk, szerintem nagyon sokan, nem csak jazz kedvelők, hanem egyáltalán a zene szeretők, úgyhogy ennek a megvalósulásához azért legjobbakat kívánom, mint nagyon hogy a többi projektethez is, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Én köszönöm, hogy itt láttam.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Tompa Ábel, karmester, hangszerelő, zenekarvezető volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: Olácumó Árpád zongorástja, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Julia Hősman Quartet koncertje hallható.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra barlang kolostor épület együttese is megrongálódott. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólum használat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot. A parlamenti ülés 13 órakor kezdődik. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. Erkel Ferencre emlékeznek Gyulán, a zeneszerzőhöz ma 2 évforduló is kapcsolódik, halála és az 1844-es himnusz pályázat eredmény hirdetése. Ennek alkalmából holnap 3 eseményt szervez az Erkel Ferenc Társaság. Megkoszorúzzák a Várfürdő területén lévő Erkel szobrot, a művelődési központban elhelyezik a Mi Erkelünk című grafikát, melyet a Szatmár Németi Művészeti Iskola egyik diákja készített, majd az Erkel Ferenc Emlékházban felavatják az 1991-ben elkészített Erkel családfa frissített digitális változatát. Kecskeméten még 4 napon át várja az érdeklődőket a Hazai Bábszínházak 17. találkozója. A Ciróka Bábszínház 2 évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. Mások mellett a Marosvásárhelyi, a Sepsiszentgyörgyi és a Szabadkai Társulat előadását láthatja a közönség. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett már csak szórványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel. Kedves hallgatóink, délmúlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Bunyi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Az eddigi legnagyobb jazzkoncertet Norah Jones adta 2004-ben Indianában. A Bangalore Palace Grounds-on közel 120 ezer ember hallgatta a koncertet, ez pedig Guinness rekordnak számít a jazz világában. Norah Jones különleges híd a pop és a jazz között, zenei világa így jóval szélesebb közönséget képes bevonzani. Az eseményi média figyelme szinte felért egy fesztiváléval. Az élő közvetítés több millió tévénézőt ért el világszerte. Norah visszafogott lírai stílusa pedig egész egyszerűen lenyűgözte a tömeget. Ez a rekord pedig azóta is áll, kevés műfaj képes ilyen léptékű közönséget megszólítani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Olácumó Árpád zongorestje, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Julia Hősman Quartet koncertje hallható.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Miles több szempontból is fontos nekem, egyrészt a tanulmányaim alatt nagyon-nagyon sok Davis felállást hallgattam, ami kapcsán megismertem mondjuk John Coltrane-t, más számomra fontos zenészeket, Scofield-ot, Milestone, stb. Illetve az, hogy én élőben hallhattam őt egyszer a budapesti második koncertjén, az is szintén nagyon-nagyon nagy hatást tett rám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Olácumó Árpád zongoraestje, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Julia Hősman Quartet koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Imádom a Manu Stringet is muzsikálni, hát ott én tehát alapból brácsőrült vagyok. A Manusban én a kísérőgitárosokat imádom a legjobban. Sose a rázás. Köszönöm szépen, mert Jimi Hendrixből jövök, Tibuszból jövök, hallottam már jó rázást. De a brácsázás. Úristen, az a kísérőgitározás a Manu Stringben, brutál 2-4-es hangsúlyozással, vagy úgy gurul, arra úgy lehet muzsikálni, hogy az minden szólista álma.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Olácumó Árpád zongoraestje, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Julia Hősman Quartet koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Demet Imelt hallják. Az előző kormány átverte a magyarokat a vitnyédi táborral, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány a kárpátaljai menekültek helyére 500 migránst akart behozni a vitnyéd Csermajor táborba. A kormányfő hozzátette, Gulyás Gergely azt mondta, hogy az egész táborépítés csak egy trükk volt, az EU-t akarta megvezetni az előző kormány, de a Fidesz frakció vezetője nem emlékezett arra, hogy 2024. novemberében még arról beszélt, hogy nyári diáktábor épül Csermajorban. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét, megszüntetné a jelenlegi közalapítványi MTV-as modellt, külön választaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs négy nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül vagy a kértnél magasabb összegben. A tárca vezető hangsúlyozta, a kifizetések ügyében több szálon is folyik a vizsgálat. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanévrendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma, ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 42 a magyaródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve villantja fel a hazai Forma 1-es futamok történetét. Új szakmai szervezet jött rétre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. A szél ma többfelé megélénkül, holnap már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok várható. 15 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szakcsi Rádió küldbe a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban négyszeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze két stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jamming fun, the oldest blues I ever heard.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Olácumó Árpád zongorestje, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Julia Hősman Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kiss Jarrett megkerülhetetlen alakja zeneszerzőként és előadóként a 20. század jazz történetének. Rengeteg korszaka volt, a free muzsikától a standardekig, kitűnően játszik különböző hangszereken, elképesztő nyitott zeneisége van. Amellett, hogy nekem van egy ilyen kötöttségem is, vagy kötődésem hozzá, természetesen ő is Charles Lloyd zenekarában játszott, én is játszom Charles Lloyd zenekarában, tehát nekünk van még egy ilyen közös pontunk is. Gyermekkorom óta hallgatom a Jarrett játékot, és egyszerűen lenyűgöz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Olácumó Árpád zongorestje, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Julia Hülspan Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Fekete Kovács Kornél nekem régi nagy mentorom, azt is mondhatom, hogy tanárom. Elég korán, még jazz tanszakos koromba kerültem a Modernát Orkesztrába, ami nekem azóta is nagyon, nagyon erős zenei közösség, és a zenei fejlődésem nagyban köszönhető annak, amit ott a zenekarban megtanultam és megtanulok a mai napig.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Golden Green.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncert

0: Ten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a Jazz Legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
0: Olácsúmó Árpád zongora este, majd az Olácsúmó Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Julia Hősman Quartet koncertje hallható.
1: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Üdvözlöm Önöket, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét is. A Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Az Európa Tanács is vizsgálja az úgynevezett szarajevói embervadásztúrákat. Ezt a strasbourgi székhelyű emberjogi szervezet parlamenti közgyűlésének egyik képviselője közölte. A délszláv háborúban Szarajevó 3 éven át ostrom alatt állt. Mintegy 11 ezer civil halt meg a tüzérségi támadásokban és az orvlövész akciókban. A milánói ügyészség vizsgálja, hogy olaszok és más külföldiek fizettek-e pénzt a boszniai szerb erőknek azért, hogy részt vehessenek civilekre való lövöldözésekben. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre, a régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat. Hasonló tragédia történt az országban másfél évvel ezelőtt is, amikor egy folyóba zuhant buszban 66-an haltak meg. Magyar műfordító Reimai Judit kapja idén a Lavrin diplomát, közölte a Szlovén Irodalmi Fordítók Egyesülete. Az indoklás szerint Reimai Judit 4 évtizede meghatározó szerepet játszik a szlovén kultúra magyarországi közvetítésében, valamint irodalomszervezőként sokat tett azért is, hogy a magyar írók, költők rendszeresen szerepeljenek szlovéniai irodalmi rendezvényeken. A 2003-ban alapított díjat a jövő héten adják át Ljubljanában. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a magyaródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve villantja fel a hazai Forma 1-es futamok történetét, egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak. Emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Estig a Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések. Hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok várható. A hétvégén már kánikula lesz, 35-37 fok körüli csúcshőmérséklettel.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Vinand Gábor, Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamívekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő El Zavallé együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsilakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió.

0: A Magyar Jazz Rádiója. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Olácsúmó Árpád zongorestje, majd az Olácsúmó Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Julia Hősman Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. A mai podcastunk vendégei három különleges zenész, barát, ismerős, mindannyian fúvós hangszeren játszanak, és ami még összeköti őket, hogy hangszerelnek, big bandben és kisebb felállásokban is játszanak, és mind a hárman Európában, illetve Amerikában, tehát külföldön is tanultak. Aztán majd még fejtegetjük, hogy mi az, ami összeköt benneteket. Bacsó Kristófot, pap Mátyást és mester Dánielt köszöntöm ma a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Sziasztok!
3: Sziasztok! És mi is köszönjük, sziasztok, hogy itt lehetünk.
2: Mi az, ami még összeköt benneteket, és esetleg kihagytam?
4: A zene szeretete.
2: Igaz, ezt nem mondtam.
5: Swinges nyolcadok.
2: Mondtam azt, hogy a külföldi tanulmányokat, mondtam azt, hogy mindannyian fúvós hangszeren játszottok, hangszereltek, big bandben és kis zenekarban is. Melyik volt az a hangszer, amit először a kezetekbe adtak gyerekként?
5: Furulya.
2: Furulya. De a kötelező általános iskolai, mert amikor én még kicsi voltam, lényegesen idősebb vagyok nálad, akkor zenetagozaton kötelező volt furujázni.
5: Én nem jártam ilyen zenetagozott bátos iskában, nekem anyukám zenész, zenetanár, ezért evidens volt, hogy mindannyian, van két testvérem, mindannyian elkezdtünk zeneiskolába járni az általános iskola mellett. És akkor furuja volt az első évben.
2: Neked, Kristóf?
6: Nekem a hegedű volt érdekes módon, mert hogy mindegyik testvérem, nekem is két testvérem van, és az egyik fúvolázott, a másik klarinétozott, de én mindig különbözni akartam tőlük, és akkor én vagyok a legkisebb. És akkor hegedülni kezdtem, amit aztán abba is hagytam 4 év után, mert nagyon nehéz volt rajta játszani, és igazából nem volt élvezetes számomra, viszont a szaxofont már láttam a kirakatban, nem is tudom, hogy hol, meg ilyen tévébe, és fú. És
2: ez menő hangszernek tűnt.
6: Hát meg nagyon tetszett a hangja is, és akkor így azóta is tetszik a hangja.
2: Dani?
4: Hát én igazából akusztikus gitárral kezdtem, de ez egy hosszú történet, illetve nagy ívű történet. Igazából én mindig is szaxofonon akartam tanulni. A mi családunk jobban volt a Dés családdal, Dés László zenén nőttem fel gyakorlatilag, és ő azt tanácsolta, hogy a szaxofonnal előtt kezdjék el klarinétozni. És elmentünk a kerület 13. kerületi zeneiskolába, és ott azt mondták, hogy hát a klarinéthoz még fiatal vagyok, esetleg egy évet várjak vele, de addig kezdjék el akusztikus gitárt tanulni. Úgyhogy elkezdtem gitározni, mellett egy év múlva elkezdtem klarinétozni, és azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag jól mentek ezek a hangszerek, és így egészen későn, 18 éves koromban kezdtem el végül az általam áhított hangszeren tanulni.
2: De, most értem, hogy nálad a hegedű, az, gondolom a szomszédok is örültek egyébként ennek a hangszerváltásnak, azt szokták mondani, hogy a hegedű ez egy ilyen kíméletlen hangszer, a szomszédok annyira nem szokták szeretni, meg hogy nagyon sok idő kell, hogy az ember siker élménye legyen egy ilyen hangszeren, és viccesen szokták mondani, hogy egyébként a szaxofonba meg csak bele kell szolmizálni, és már szól is, ez így van?
6: Tény, hogy egyébként nagyon, tehát az éneklés és a szaxofonozás, meg tulajdonképpen a fafúvós, tehát tulajdonképpen az összes fúvós hangszeren ezért van egy hasonló, de különösen a szaxofonnál egy ilyen torok mozdulat, vagy hogy mondjam, ami nagyon hasonlít az énekre, és nagyon sok hangot, vagy hangmagasságot úgy képzünk, mint az énekesek, tehát ez tulajdonképpen igaz. Igen. De lényegesebb. De azért, hogy mondjam, a szaxofonnak se örülnek annyira a szomszédok, ezt tanúsíthatom. De könnyebb, talán hallható vagy élvezhető eredményt elérhettem, mondjuk, mint egy hegedűn.
2: Jó, most már azt tudjuk, hogy onnan indultatok, de azt talán kevesebben tudják rólatok, hogy hány országban fordultatok meg, és nem csak mint előadók, hanem mint diákok. Ugye, ha azt mondom, hogy Európából jöttetek, illetve hát ez Kristóf esetében így ebben a formában nem igaz, hiszen te megjártad Amerikát is, hogy mik voltak azok a tapasztalataitok az évek alatt, amire azt tudjátok mondani, hogy alapvetően különbözött attól, amit itthon tapasztaltatok Magyarországon. Akár mint előadók, akár mint diákok, vagy azok, akik később ti, hogy tanítottatok, vagy tanítotok, hogy milyen tapasztalatokkal jöttetek onnan haza?
4: Én Amsterdamban éltem 8 évet. A 8 évből 4 évig az amsterdami jazz tanszakon tanultam, 2 évet jazz saxofon master csináltam, és utána 2 év filmzene mastert. Hát ez egy nagy kérdés. Biztos, hogy mindannyiunk belekóstolt egy picit ebbe a nemzetközi jellegű környezetbe, mert a nyugat-európai intézményekben általában nagyon nemzetközi a diák sereg, és ez szerintem nagyon sok új inspirációval gazdagított minket. Ugye, hogyha az ember itthon van, itthon főleg a jazz közösség, az egy viszonylag kis létszámú közösség, és mondjuk Amsterdamon, ahol én tanultam, a zeneakadémiának a diák létszáma több száz, és mindenfajta náció képviselteti ott magát. Úgyhogy egy ilyen nagyon vibráló környezet vett engem körül legalábbis, nagyon pozitív hangulat. És ami az én esetemben talán egy érdekes fejlemény volt, amire egyébként előtte nem számítottam, hogy Hollandiában ismertem meg jobban a közel-keleti zenéket, azon belül is leginkább a török zenét. Egyébként, ahogy az előbb mondtam, nem ezért mentem ki, hogy megismerkedjek a közel-keleti zenével, hiszen itthon egyébként bármilyen okból kifolyólag.
2: Előbb hogy itthon találkozol ilyen
4: De nem nagyon. Igen, és kint meg nyilván Hollandia is egy eléggé sok nemzetiségű ország, sok bevándorlóval, és ennek a kulturális hatása pedig az, nem csak a gasztronómiában, hanem akár a zenében is, hogy rengeteg stílus képviselteti magát, és többfajta szcéna van. Egyik ilyen szcéna, amin gondolkoztam ma délután, az a világzenei szcéna, aminek itthon van egyfajta, amikor a zenészek kimondják azt, hogy világzene, nagyon sok negatív asszociáció van itthon ezzel kapcsolatban. Igen. Én legalábbis ezt látom az egyébként általam nagyra becsült kollégákon is, hogy van egyfajta előítélet. Ugyanakkor mondjuk például Rotterdamban van a Zeneakadémián egy világzenei tanszak, és ott azon belül vannak különböző tagozatok. Van török zene tagozat, és sok egyéb is. Például ez az én esetemben ez egy nagyon meghatározó élmény volt kint évek alatt.
2: Kristóf, te ugye elég hosszan éltél Franciaországban, és utána mentél Amerikába egyébként?
6: Igen. Picit idősebb vagyok, mint Dani, és jóval idősebb, mint Matyi. Úgyhogy amikor még én végeztem, akkor még az, hogy külföldre menni, az egy nagyon... Tehát, hogy nem volt rá igazából...
2: Ez így van.
6: Nagyjából egy időben végeztünk. Igen. Veled, és te tudod, és akkor volt egy ilyen lehetőség, egy olyan, még a kimondani is alig merem, hogy soros ösztöndíja, és aztán pedig a francia államnak volt egy ilyen ösztöndíja, amit elnyertem, és akkor ennek a segítségével a Palotai Csabi volt az első úttörő, és hát a Párizs az nagyon izgalmasnak tűnt, és az az iskola is. És akkor oda mentem ki, és közben pedig a Berkeley-nek volt itt Európában felvételizési lehetőség, és akkor ott nyertem egy ösztöndét a Berkeley-re, és akkor igazából a két év, Franciaország év, az nagyon izgalmas volt. Többek között, hogy mondjam, szóval mi, aki még a, ez melyik is generáció? X? Mi vagyunk a, nem?
2: Mindig elfelejtem.
6: Valamelyik?
2: Meg tudom, évtizedvesztes vagyok, meg minden, úgyhogy azt se tudom, mikor születünk.
6: 70-es, 80-as évek, inkább 80-as években voltunk fiatalok még, vagy hát gyerekek, vagy akkor jártunk iskolába, tehát igazából az, hogy kimenni és kint élni egy teljesen egy nyugati társadalomban, az egy nagyon nagy élmény volt, illetve nagyon olyan szempontból nagyon sokat tanultam, mint ember, vagy nem tudom, amelyet megtanultam mondjuk franciául, de hirtelen az ember teljesen máshogy látja a saját hazáját, a saját szokásait, a saját hogy mondjam, frusztrációit, vagy éppen ott alakul ki, vagy nem. Szóval nagyon nehéz, tehát hirtelen átértékelődik minden. És a francia iskola, a Conservatoire de Paris egy nagyon izgalmas hely volt, ha már az ember nagyon fölkészült zenész volt, én azt gondolom, tehát hogy igazából nem volt sok óra, nagyon sok lehetőség lett volna gyakorolni, vagy összejárni, de igazából amit én kerestem, vagy ami nekem itt hiányzott az itthoni tanulmányom során, azt nem igazán kaptam meg, és akkor ezért gondoltam azt, hogy még elég fiatal vagyok ahhoz, vagy hogy mondjam, vagy van bennem elszántság, hogy megpróbáljam a Berkeley-t, és akkor így kerültem Amerikába, Bostonba, ahol hát 2,5 évet voltam a Berkeley-n, ahol, ami nekem nagyon sokat adott, mind a szaxofon, mind hangszerelés, mind egyáltalán egyfajta zenei vagy zenészi hozzáállás terén, és aztán még ott maradtam egy évet körülbelül, New Yorkba költöztem, próbáltam, azt szoktam, hogy túlélni New Yorkot, de egy nagyon izgalmas és nagyon-nagyon szép időszak volt, és akkor utána kerültem vissza ide.
2: Franciákról szokták mondani, hogy nem annyira kedvesek a külföldiekkel. Ezt te megtapasztaltad egyébként?
6: Hát ez nehéz ezt így általánosítani.
2: Én kérdezem, azért kérdezem, nekem Párizs a kedvenc városom, és én soha semmilyen rossz élményem nem volt ott, de olyan sok ember mondja ezt a dolgot, azért kérdezem, te hosszabb ideig.
6: Én azt gondolom, hogy mint minden nemzetnek van egy, mondjuk a zenész, de, tehát hogy mondjam, az a, ahogy itt a magyar jazz közösségben van egyfajta ilyen belterjesség, ez ugyanúgy megtalálható szerintem minden európai országban, a saját nemzetükön belül, csak a franciáknál nyilván jóval nagyobb, mivel egy jóval nagyobb ország, igen, jóval nagyobb piaca, jóval nagy közönséggel, de ugyanúgy megtalálható ez a fajta belterjesség a maguk előítéleteivel. Pláne akkor még ugye a kommunizmus bukása után pár évvel, vagy egy évtizeddel, vagy nem tudom, elképesztő előítéletekkel álltak különösen kelet-európaiakhoz. Tehát ott mondjuk az volt az elképzelés, hogy itt hideg van és esik a hó, de nem viccelek, tehát ők ezt gondolták Budapestről. És nyilván most már teljesen más a gondolom én, meg azóta sokat változott a világ, de valóban voltak ilyen, meg akkor nem is beszéltem igazából franciául, azt, hogy a leggyorsan megtanultam egyébként, de és akkor amit nem beszéled a nyelvüket, rögtön máshogy
2: igen,
6: állnak hozzá, tehát hogy ez igaz, de egyébként nagyon sok jó barátom lett ott, meg egy nagyon szép időszak volt, egyébként nagyon izgalmas a jazz élet, meg elképesztően jó muzsikusok vannak, nagyon izgalmas is, és kísérletező útkereső produkciókat hallottam akkor, ami nekem elképesztően új volt, tehát hogy ha már, csak nem akarom elvenni a többiekkel.
2: Van időnk, úgyhogy mondhatod.
6: De hogy a kérdezted, hogy a Dani mondta ezt az előítélet szót, és akkor amit szerintem ebből például megtanultam ebből a külföldi tanulmányok során, vagy külföldi élet során az, hogy itt ebbe a magyar jazz tanszéken, akkor annó, meg ebbe a magyar zenei közegben és elképesztő sok olyan dogma, előítélet, és egyéb dolgot plántáltak belénk, mint fiatal zenészek, amik aztán igazából, ha külföldre megy az ember, abszolút rájön az ember, hogy nem érvényesek ezek a dolgok. Tehát igazából nekem ez emiatt volt nagyon fontos, ez a külföldi tanulmányok többek között.
2: Matyi, te nem mentél ennyire messzire, de azért te is országot váltottál. Ausztriában, Grazban és Bécsben is megfordultál hosszabb ideig. Így neked van. Milyen tapasztalataid voltak?
5: Így van, én is Grazban kezdtem, utána meg Bécsben fejeztem be az egyetemet. Ugyanez, amiket a srácok felsoroltak, nekem még az jutott eszembe közben, hogy az talán más volt, vagy ami ilyen, nekem ilyen feltűnőbb volt, hogy akár Grazban, akár Bécsben sokkal több külföldi nagy előadó érkezik meg, akinek el lehet menni a koncertjére, esetleg a sulin keresztül, az egyetemek keresztül tart egy workshopot, mint sajnos Budapestre, és akár Grazba, de főleg Bécsbe, ott akár minden héten az ember akkor le tud menni hallgatni amerikai zenészeket. Tök nagy élmény, hogy bekerül az ember egy zenekari gyakorlatra, és legyen csak egy jazz standardről szó, és akkor azt, hogy játssza el egy trombitás, aki Tájvánról jött, meg egy bőgős, aki nem tudom, Svédországból. És ez egy tök jó barátságok tudnak ebből születni, meg tök izgalmas zenei dolgok. De mondom, nekem ez jutott eszembe még azon felül, hogy talán ebben több lehetőség van, hogy ezek a nagy előadók hamarabb koncerteznek ott, és ezt el lehet menni, és meg lehet hallgatni.
2: Azt szokták mondani, hogy persze ez is egy nagyon nagy általánosítás, hogy azok, akik megjárták a külföldet, és ott is tanultak, hogy valahogy ott sokkal több kézzel foghatóbb ismeretre tettek szert, mint az itthoni tanulmányaik során. Tehát valahogy használhatóbb dolgokat tanultak meg odakint. Nem tudom, hogy jó.
5: Az a baj nekem, én azért nekem nincs nagyon összehasonlítási alapom. Én nem jártam itthon.
2: Értem.
5: A jazz tanszakra. Tehát én nem úgy, én konzis voltam csak itthon, és utána kikerültem már.
2: De mondhatod a konzis élményeidet is akár.
5: Ilyen az például furcsa volt. Csak egy ilyen példa, hogy én amikor konzis voltam, akkor ugye van zenekari gyakorlat óra. És amikor én konzis voltam, akkor az nem tudom, egy óra volt. És kín ez ugyanez a zenekari gyakorlat, ez egy 3 órás óra. Ami ugye egy ott 3 óra nyilván sokkal több mindenki tud alakulni. Igen. És ez egy tök jó élmény volt, hogy bemegy az ember erre az órára, és nem csak így elhussan, hanem van keret, van idő arra,
2: meg amit még szoktak mondani, és cáfoljatok meg, hogy abban a pillanatban, hogy kiteszed a lábadat külföldre, és elkezdesz külföldi zenészekkel játszani, és hogyha bármi olyat csinálsz, ami a másiknak örömet szerez, egy olyan figura, egy olyan harmónia, egy olyan, úgy fogod meg a hangszert, vagy úgy fújod meg, vagy nem tudom, hogy ott van egy ilyen azonnali visszajelzés, hogy nem félnek dicsérni a kollégát, és azt mondani, hogy milyen szépen játszottál valahogy.
5: Bizonyos je.
2: Igen. De hogy ők egy kicsit ezt bátrabban használják, ezt a je-t. Hogy valahogy...
6: Szerintem ez most is már itt van, itt Magyarországon. Én nem gondolom, hogy ez egy probléma. De abba visszacsatolva az előző mondatodra, az tény, hogy például nekem az amerikai tanulmányaim alatt, tehát az, ami nagyon sokat adott, hogy igazából mindennek van egyfajta módszertana, tehát hogy még az itthoni tanulmányok során azt éreztem, hogy csomó olyan kérdés merül föl bennem, amire az a válasz, hogy mert tudni kell, vagy mert ez így jó, vagy nem tudom, addig valóban az amerikai oktatási hagyományok és módszerek, azok tulajdonképpen mindenre van valamiféle, kidolgozott valaki valamilyen módszert, és a zenébe is így van. Ugye nem véletlenül rengeteg amerikai kottát, amerikai elméletkönyveket használunk, mert, de hogy mondjam, ez annak is köszönhető egyrészt, hogy a jazz oktatása ott nem tudom, visszanyúl az 1900, nem tudom, hanyas évekig, elejére tényleg, és eleve az egyetemi, ugye az 50-es években, amikor tényleg elterjedt ez az egyetemi rendszer, tulajdonképpen majdnem mindegyet egyet. Tehát, hogy volt rá ember, aki ezt kidolgozza, míg nálunk tényleg a gonda tanár úr...
2: Egy kis papíron kezdte ezt
6: az egész. Kis papíron kezdte el, és hát elképesztő harcok között igen. jutottunk el a jazz tanszakig. Tehát, hogy ez nem... Hozzá kell tenni, az Európában, nem tudom, hogy ezt tudjátok, az első jazz iskola, a Seiber Mátyás nevéhez fűződik Frankfurtban, aki egy Kodály növendék volt, és ő hozta létre. Aztán ez az iskola megszűnt a második világháború előtt, de hogy egyébként ez egy érdekesség. Szóval, hogy ez a
2: szerintem a kulcs szó, amit mondtál, ez a módszertan.
6: Igen, hogy nincs, tehát hogy mindent meg lehet valamilyen módon tanulni. A kérdés az, hogy mennyi időt és türelmet és elmélyülést teszel bele. És tulajdonképpen ez az, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített, és hát próbálom az itthoni tanításomban ezt tovább.
2: Egyébként, amit most mondtál, így picit belekapaszkodnék, hogy feltételezem, hogy ezekben az iskolákban már eleve azok a gyerekek jutnak el, vagy azok a fiatalok, vagy néhányan már felnőttebbek, akik egy nagyon magas színvonalon játszanak már azért a hangszerükön, hogy mégis kiből lesz az, akit mi később ikonként csodálhatunk, és hogy az megütötte most a fülemet, amit mondtál, hogy ez valóban így van, hogy a beletett munka, kitartás és iszonyatos, tehát hogy alázat és csinálás és próba, és ezen múlik már?
6: Egyrészt, vagy nem tudom, hogy nem akarok csak én beszélni.
2: Dani, vágj el a szavába, tessék!
6: Nem, hogy egyrészt, amit mondtál, hogy csak nagyszerű zenészek vannak ezekben, ez nem így van.
2: Nem így van?
6: Nem tudom, Amsterdam be milyen igen, tapasztalat igen. volt, de hogy ugye ezek az iskolák azért is van ilyen sok növendék, mert nagyon sokszor fizetősök, vagy illetve nagyon uh-huh. igazából nincsen bemeneti szint, tehát nincsen, hogy mindenki tanulhasson zenét, így indulunk neki, és na, akkor...
2: Ez például nekem egy új információ, én arra gondoltam, hogy igen, ott is igen, van egy...
5: Nálunk is Ausztriában igazából a felvételi az, tehát hogy Ausztriában nincsen konzi. Ők a zenei iskolából felvételiznek az egyetemre. Ezért nekünk a felvételi az ilyen, hát ilyen nagyon-nagyon nagyon egyszerű volt.
2: Aha.
5: Volt az egyik oszlopon zenészek, a másik oszlopban hangszerek, és hogy össze kellett kötni. Húzni.
2: Lehet, hogy engem is felvettek volna, de nem tudom, ha harson a szakra ezek szerint.
6: Tehát, hogy ez egy... De az tény, hogy aki viszont igazán tehetséges, tehát differenciált magyarul az oktatás, tehát hogy az eljut, tehát hogy elképesztő jó tanárok is vannak, illetve hát szerintem nagyon fontos a belenevelődés jelensége, tehát hogy akik szerintem most világsztárok, azok már egészen fiatalon egy olyan közegbe kerültek bele, mint akár iskolai közeg, tehát hogy olyan tehát Amerikában sokszor már a középiskolában elképesztő magas szinten, tehát hogy annyira erős pont a jazz oktatás, de a klasszikus zenei oktatás is, hogy nagyon, tehát hogy már mire oda jutnak az egyetemre, már elképesztően jól játszanak, mert egyszerűen belenőttek ebbe a...
5: Én arra emlékszem mindig, én a Ed Neumeisterhez jártam, és ő mondta mindig, hogy csak erre ellen példa, hogy ő amikor 10 pár éves volt, és elment fagyit venni a plázába, akkor Sinatra felvételek szóltak a plázába a hangszóróba, hogy más vonal indul.
2: Egyébként, majd figyeljetek meg, hogy a plázákban viszonylag jó zene szól. Ez egy saját kutatás. Ritkán járok plázába, de az a tapasztalatom, hogy valamiért a boltban már lehet bent, hogy ott megbolondulsz, hogy mi szól, de ami a központi hangszóróból szól, ott viszonylag normális zenék, ez nekem valamikor így föltűnt, hogy ott megdicsérem, most ha nem tudom ki a
4: között. Karácsonyhoz közeledve.
2: Jó, feléled a Big Ben Jazz. Tudom, de igen, de az egy tök jó, nem? Ez a mi hónapunk, ez a november vége, december.
5: Igen, én szeretem ezeket a karácsonyi izékat, jazz felvételeket.
2: Hát azért mondom, hát az Isten.
5: Minden évben szépen tisztességesen végighallgatom.
2: Igen. És bocsánat, van közöttük egészen különlegesen nagyszerű, nem csak nagyon profin elkészített karácsonyi lemez. Nekem az egyik ilyen nagy mániám a Natalie Cole-nak a londoni filharmonikusokkal van egy, ha nem ismeritek, hallgassátok meg, egy elképesztő zenei anyag, de tényleg minden szempontból, nem csak mint vokálisan, hanem ugye a nagy zenekar, meg minden, az egy csodálatos anyag. Meg hát még sorolhatnám. Na, akkor térjünk vissza, Dani, hogy neked is ez volt a tapasztalatod Hollandiában? Ez csak akkor az én fixa ideám volt, hogy ezek szerint, aki egy ilyen iskolába bekerül, az már biztos hú, de mindent tud, hogy nem? Ott sem?
4: Én eléggé vegyesnek találtam egyébként a színvonalt. Én master kurzusra mentem ki, és még ott is nagyon viccesek ezek az előítéletek, mert emlékszem, hogy megjelent egy kanadai srác, volt egy ilyen találkozónk rögtön a szeptember végén, mert ugye master hallgatóként kell beadnunk a két év végén egy szakdolgozatot, ez a research kutatás eredménye. És akkor volt ezzel kapcsolatban rögtön egy megbeszélés év elején, és megjelent egy kanadai srác, trombitás, és egyszerűen annyira laza volt, hogy szétesett a srác, és akkor az ember így azt gondolja, milyen cool jelenség, és aztán megszólaltatta a hangszerét, és minden illúzió összeomlott. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, ezzel az apró történetecskével, hogy vegyes. És ez valóban köszönhető egyrészt annak, hogy azért ezek az iskolák sokszor egy része az oktatásnak üzleti alapon kell, hogy működjön. Amsterdamon is rengeteg EU-n kívüli hallgató is volt. Viszont a vegyes színvonal, nem tudom, tehát az ember mindig egy idő után mindig megtalálta a lelki és zenész társait. És mivel nagy volt a merítés lehetőség, ezért voltak nagyon inspiráló diákok is. Úgyhogy nekem például az egyik meghatározó ilyen zenész barátság Amsterdamon az egy indonéz zongorista volt, akivel egyébként kétszer is mentünk Indonéziába turnéra. Most találkoztam vele egy hónappal ezelőtt. Koreában játszottunk együtt, ott volt egy turnénk. Most ezzel más vizekre elvesztem ezzel a témával. Visszatérve a módszertan kérdésére, ez szerintem ez egy nagyon fontos kérdés a jazz oktatásnak, hogy van-e módszertan. Én nem tudom, hogy van erre módszertan. Mert amikor az ember pont ezeket a fiatal jazzzenészeket látja, akik módszertan nélkül beleszülettek, akkor és folyékonyan beszélik ezt a nyelvet. Én ezt egyébként lehet, hogy életem végig fogom keresni erre a választ, hogy van-e módszertana. Nem tudom. Az amsterdami iskola egyébként valóban sok vonatkozásban gyakorlatias képzést adott. Például akik a BA-ra jártak, nekik volt olyan órájuk, hogy self-management, hogy akkor nekik turnét kellett leszervezni, és akkor arról beszámolt írni, stb. Tehát, hogy ezek érdekes dolgok. Amit én mondjuk ilyen nagyon gyakorlatias hozadékának tartok a kinti éveim alatt, az, hogy ugye a Matyi mondta, hogy nagyon közel vannak ezek a külföldi sztárok. Egy karnyújtásnyira, hogy eljönnek mesterkurzus tanítani, vagy játszanak egy koncertet. Nekem az egyik ilyen meghatározó élményem az volt, hogy beválasztottak a Metropol Orkest hangszerelői workshopjába, és ott egy hetet eltöltöttünk Vince Mendozával, aki valóban nagyon gyakorlatias képzést adott nekünk.
2: Milyen hírünk van? Tudják, hogy a magyar zene, a magyar zene oktatás milyen színvonalú, vagy van bármi fogalmuk, most csak ilyen nagyon buta kérdés, hogy a Kodály módszerről hallottak már. Szerintem
5: a magyar klasszikus zenét, az világon bárhol.
2: Bárhol.
4: Hát az biztos, hogy nyilván Bartók Bélát mindenki ismeri a világon, aki zenével foglalkozik, vagy a Ligetit. A magyar jazzzene szerintem talán nem ennyire lett elismert világszerte. Egyébként nekem volt olyan, hogy volt egy holland dobos barátom kint, és ő mondta, hogy hát ő évekig az Kaltenegger trió egyik lemezét hallgat, az Ivory Tower című albumot. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, de azt gondolom, hogy egyébként Amsterdamban picit ez jellemző volt, hogy így nagyon New York felé tekintett, és ebben semmi rossz nincsen, de hogy például én itthon csodálattal hallgattam a francia szaxofonosokat, nagyon sok egyébként a BMC kiadványai jelentek meg, Mathieu Donnery, meg Albandár, stb. Ez az úgy nevezett ilyen avant-garde jazz, ez lehet, hogy egyébként Franciaországra jobban jellemző, mint Hollandiára.
2: Eljutottunk ahhoz a pillanathoz, amikor most bekonferálnék egy zenei bejátszót. 2020. december 9-én készült a felvétel. Nagy zene Kari, vicces cím, cuki, a Senior Big Band László Attilával, az ő vezetésével. Az előadott mű címe Ikáró, szerző Rob McConnell, előadják gitáron játszott László Attila, Gyimánt Bálint és ifjabb Tóth István, altszaxofonon Borbé Mihály, Kolman Gábor, Ludányi Tamás, tenorszaxofon Mester Dániel, Csejtei Ákos, baritonszaxofon Zana Zoltán, trombita Csizmadia Dávid, Pece Balázs, Ducsai Szabolcs, Kóshutás Áron, Harsonán Srek Ferenc, Csapó Krisztián, Korbatilla és Nagy Viktor Dániel, a zongoránál Olá Krisztián, basszusgitáron Fonai Tibor, és a dobok mögött Csízi László. Hallgassunk ebben most egy picit bele.

0: Dani jó szól.
1: Gratulálunk, nagyon szépen.
2: Ez az a bizonyos jel.
1: Igen.
3: Itt esetleg elnézést, igazad van tényleg.
1: Igen.
3: Aspektusra hogy ennek a felvételnek a kapcsán, hogyha érdekel titeket. Tehát, hogy szerintem én legalábbis ez a fajta hangszeres zenész vagyok, aki egy big bandben, hogyha van egy szólója, és feláll, akkor elönt az adrenalin.
1: Tényleg?
3: Persze. És tehát, hogy magában már a felállásban is van egyfajta ilyen, na, ott biztos, hogy rád fog figyelni mindenki. És pont ez a szám volt az, próbáltuk, és ilyen számomra nem annyira ismerős hangnemben volt. Ráadásul a big band szólozásnál sokszor elfordul az, hogy van másfél perced, és kész. És akkor gondolkodtam, hogy ezt most hogy tudnám ebből kihozni a legjobbat. És úgy gyakoroltam otthon, hogy hála Istennek elérhető volt egy hangfelvétel, és játszottam a hangfelvételt a szóló előtti résztől kezdve, és otthon úgy gyakoroltam, hogy a felállással együtt. És én azt gondolom, hogy használt, mert én magamról ott onnan veszem észre, hogy már bele tudok lazulni ebbe a szituációba, hogyha már némi testmozgás is tapasztalok magamon. Úgyhogy ez megint a módszertan kérdése, szerintem mindenki más.
1: Tehát, ezek apróságok, de igenis nagyon sokat
3: hogy
1: tud jelenteni.
3: Főleg a jazzben megérkező emberek annyira különböző háttérrel jönnek. Tényleg vannak olyanok, akik már gyerekkoruk óta ismerik ezt a műfajt. Én, bár hallgattam sok Dés Lászlót, de én klasszikus zenén nevelkedtem, klasszikus zenei oktatásban nőttem fel itthon, ahol az improvizációnak semmi helye nem volt. Tehát amikor elkezdtem életem első szakszofonorait egyébként Zsemje Sándortól vettem, akkor nekem nagyon sokáig ez egy ilyen megfoghatatlan dolog volt az improvizáció, és igazából azt gondolom, hogy ez úgy lehet felfogni, mint egy nyelv, ahol az ember mondatokat tanul, szavakat tanul, és aztán egy szólójában ezeket összeilleszti. De mivel én életem egy viszonylag későbbi időszakában kezdtem el csinálni, talán tudatosabban kellett ezt megközelíteni, mint egy kisgyerek. Ahogy egyébként a nyelvtanulásnál is egy kisgyerek sokkal intuitív módon ösztönösen elkezdi másolni a körülötte levőket, és így elsajátítja a nyelvet. És ezen az úton szerintem nagyon sokszor nekem magamnak kellett kitalálnom azt, hogy hogyan tudom ezt elvégezni, ezt a feladatot.
1: Nektek mit jelent egy big bandben muzsikálni, vagy mit jelent egy kis parti szólistájaként ott állni, vagy akár zenekarvezetőjeként ott állni egy produkcióban? Mennyiben más egy mondjuk egy big band muzsikálás?
2: Hát merőben, szerintem nagyban más. Akár big band muzsikálás, akár egy big band szituációban, vagy egy kombó szituációban ez a szólózás dolog, amit a Dani mondott. Hát mind a kettő nyilván nagy élmény. Egyik ezért, másik azért. És mind a kettőnek megvan a nehézsége nyilván, mint minden dolognak. De ez azért az biztos, hogy nagy élmény, amikor van egy ilyen nagy big band nóta, és föláll az ember, és elkezd játszani, és akkor kapja a backgroundokat, az biztos, hogy egy stank.
1: Yeah, itt is van a yeah.
0: Meg hát ugye a big bandnek szerintem az a, tehát az egyik nagy különbség, ugye én játszom trióban, duóban, tól kezdve big bandig, és mindegyikbe nagyon jól érzem magam, de a big bandben ugye az a nagy különbség, hogy látszott ellenére rendkívül sok kötött, mind a forma, mind a szólamok, nagyon sok kötöttség közben kell arra a pici időre például, amire a szólóra az ember lehetőséget kap, mindent beletenni. És ugyanakkor én maga a big band játékot iszonyatosan élvezem, mert pont ez a kötő, tehát ott átkapcsolódok, mert klasszikus zenész az ember olyan értelemben, hogy van egy megírt anyag, rendkívül pontosan bepróbálva, azt, amit a folyamat során elpróbáltunk, azt tudni kell visszaadni, és koncentrálni kell, és figyelni kell, ha van karmester, és a formára, és számolni kell közben az ütemeket, a szüneteket, hogy mikor kell belépni. A többire körülbelül mellettem még 18 emberrel kell figyelni, az intonáció, a hangszín, stb. Stb. Tehát, hogy egy rendkívül összetett feladat, és amikor az ember odajut a szólóhoz, mondjuk, ha jut neki szóló, ugye már nem egyértelmű, hogy a Big Bandben mindenki szólózik,
1: igen,
0: akkor arra írtan át kell kapcsolni, mint egy kombóba lennél, és akkor próbálj kreatív. És,
1: meg hát nyilván az is kötött, hogy a Big Bandnél tudjuk, hogy mennyi a szóló. Tehát ott nincs...
0: Hát általában azért igen, van olyan.
1: Tehát azért ott az is egy ilyen
2: mi játszottunk, Grázban az év, minden év végén van a sulinak egy nagy bálja, és ott a, nem tudom, ott este 10-től hajnal 2-ig a Big Band, a suli Big Band játszik ilyen tánzenéket, meg swingeket, és igen. Csak hogy ez a szóló, és volt egy szám, amiben mind a két tenor szaxofonosnak be volt írva a kör, és a bulin, amelyik hamarabb fölállt, és elkezdett játszani, és volt egy ilyen, ki lesz az.
1: Igen. Ez cuki. De ez olyan, nagyon irigylésre méltó egyébként, mert ma már ez nagyon ritka dolog, hogy el lehet menni egy bálba úgy, hogy egy Big Band muzsikál. Ami hát ugye voltak idők, amikor ez volt a tánczene, és ugye
2: ez... Ez egy nagyon
1: tehát
2: jó
1: ez csodálatos.
2: Ezt a bulit játszani is.
1: Ez őrületes.
2: Csomó jó szám, sorba.
1: Egyébként mitől lesz jó közönség? Mit gondoltok, hogy mi az, amitől mondjuk, amit már szóba hoztam, hogy az osztrákok, azon kívül, hogy egyébként azt az apróságot elfelejtettem hozzátenni, hogy nyilván egy másik, van egy középosztály, van egy polgárság, ott van egy pénztárca is ezekhez a programokhoz, hogy lehet-e közönséget nevelni, és ha igen, akkor hogyan? Egyébként nekünk bizonyos értelemben van egy közös projektünk ezzel kapcsolatban. A Budapest Jazz Orkesztrának van egy, és ahogy a MAU-nak is egyébként egy gyerekekhez
0: most
1: ezen, szóló.
0: Most tegnap játszottam pont egy ilyen
1: program.
0: Gyerek, igen, meg múlt héten is, meg együtt is játszottunk, tehát hogy igen, nevelni kell a közönséget. Hát ez csak ezen múlik, meg a nemzeti
1: egyébként én ezt minden formon elmondom, hogy ez nem egy hasonló ütöttem, kitaláltam sztori. Többször tapasztaltam az életem során, hogy gyerekeknek szinte bármit lehet játszani, ha az jó, és valóban...
0: És őszinte.
1: És ez lett volna a következő szó, így van. Akkor... Tehát megtörtént eset, hogy én van egy projekt, amiben részt veszek, egy jazzzenekar, egy kortárs balett, és én magam jazz alapra népdalt énekelek, illetve egy nagyon szép magyar balladát, népbaladát mondok el, és egy beállás alkalmával végig kellett játszanunk az egészet, mert nagyon régen ment, a Millenárison, ott álltak az udvaron a gyerekek, és kapaszkodtak a kis kerítésbe, és egy 50 perces jazz műsort kortárs balettal tátott szájjal nézték végig, és a végén tapsoltak. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy igenis lehet jó irányba elindítani azokat a füleket, meg a szemeket, meg az ízlést.
0: Igen, talán, mert a gyerekek nél még azt gondolom, egyrészt ez a fajta nyitottság, amiről beszéltünk, az még megvan, illetve nyilván még sokkal kevesebb olyan információ, és nem tudom mi, ez a napi szintű információs szemét, ami ránk ömlik, az talán rájuk még kevesebb hullott, és ezért nyitottabbak. De valamit, egyébként pont a Matyival is játszottunk itt, mikor is, tavaly májusban, nem idén májusban, iskolásoknak.
2: Igen.
0: És az is, utána kaptam SMS-eket, meg hogy tanárnőtől például, hogy de élvezték, és hogy milyen jó, hogy ilyen van. Műpa szervezte, itt a reklámja.
2: Hozzá kell tenni, hogy a Kristóf nagyon jól beszélt, és nagyon jól vitte az estét.
3: És nagyon jó képű.
0: Köszönöm. De hogy szerintem csak ezen múlik, hogy mennyi energia tesz bele egyrészt ez a muzsikus társadalom, tehát mi, zenészek, illetve azok a döntéshozók, akik még felettünk állnak, és ezt mennyire tartják fontosnak. Szerintem nagyon fontos ezúton is üzenem nekik, hogy legyen így.
2: Én azt akartam mondani, hogy talán ez visszaköte ez az egész külföldi dologhoz, hogy én akár Ausztriában, akár most a nyáron volt szerencsém, tanítottam egy táborban, ahol amerikai gyerekek voltak, és valahogy szerintem, én is jártam itthon fúvó zenekarban, minden, de valahogy nekem az az érzésem, hogy kint ez az, hogy zeneiskolába járunk, zenekarba járunk, ez sokkal hamarabb elkezdik nekik ezt nyomni, és ők ezt sokkal hamarabb, tehát ők ezt szeretik. Például ezek az amerikai gyerekek, ő azt mondták a táborban, ők ilyen 16-17 éves gyerekek voltak, akinek a matek óra meg a angol óra között van zenekari órája évek óta. És hogy ő például úgy tanult meg hangszeren játszani, hogy nem főtájórára járt, hanem ott együtt a zenekarral megtanultak egy számot, és így fejlődött az egész, és hogy valahogy ez sokkal jobban benne van, hogy...
1: Tudod, mi jutott eszembe?
2: Ez hogy... az egész, hogy tanuljunk hangszert, muzsikáljunk, és nem, és ez a, tehát, hogy ők nem is nagyon sokuk nem is lesz zenész feltétlenül.
1: Ezt akartam
2: viszont mondani. Ez benne marad, ez a szeretet, hogy annó az jó
1: hogy
2: volt.
1: Valahogy a sport is ilyen, nem? Tehát, hogy aki sportol, igen, az azért talán. Sportol, hogy olimpikon legyen. Aki zenét tanul, az azért tanul zenét, hogy majd zenész legyen. De közben pedig ennek nem így kéne lennie.
0: Hát a közösségi élmény, igen, az ami aztán később, mint ami koncerten előjön esetekben ezekben az emberekben, igen, ez abszolút hiányzik, és ez tényleg egyébként, ezt én is akartam mondani, hogy ez a fúvós zenekari hagyomány, ami Amerikában, de szerintem még Németországban.
2: Ausztria-Németország egyébként elképesztő, hogy nem csak egy fúvós zenekar, hanem van minden második falunak van egy big bandje. És a fiatalok nem fúvó, tehát nem a Kossuth indulót, nem indulókat, meg nem is tudom miket játszanak, hanem elő van véve az egyszerű minestikó swingek, és könnyű zenét, jazz, popos, valamiket, egy énekes, hogy elénekli a Baby's Cold Outside-ot.
1: Igen.
2: Boldog karácsonyt kívánok.
1: Boldog karácsonyt.
2: És ez egy gyakori dolog.
1: Belőlük lesz a közönség tulajdonképpen, és ők, lehet, hogy akkor tényleg ők mennek el ma Bécsbe meghallgatni az elején.
2: Hát az, akinek volt fiatal korában egy ilyen élménye, az biztos, hogy ő szívesen elmegy egy karácsonyi Big Band koncertre, és lehet, hogy el fogja vinni a gyerekét is, mert gyere, ez te jó lesz.
1: De egyébként azt tapasztalom, hogy a Big Band az szinte kis túlzásra mindegy, hogy mit játszik, olyan ereje van a nagy zenekarnak, hogy azok is megállnak, egy big bandet kiraksz egy főtérre, és azok egy szeminesztikó aranzsot elkezdenek játszani.
2: Nem is kell játszani, csak egy big bandet kirak az ember,
1: igen,
2: a főtér.
1: És megtelik a főtér, mert egyszerűen olyan ereje van a közös muzsikálásnak és a nagy zenekari hangzásnak.
0: Abszolút, igen.
1: Tehát, hogy az onnantól kezdve az a nyert ügye van a big bandnek.
3: Igen, még nekem az jutott eszembe, hogy szóba került így, hogy gyakorlatilag kultúrpolitikai kérdéseket feszegettünk.
0: Nem akartam így kimondani, de igen.
3: De ez egy fontos dolog. Én mindig azon szoktam gondolkodni, hogy igen, Magyarországon nagyon a klasszikus zene egy nagyon magas színvonalra jutott. De hogyha belegondolunk, hogy a mai időkben ha azt a fogalmat járjuk körül, hogy nagy zenekar, milyen hangzásokat kell megemlítenünk, így ami az elmúlt 100 évben történt a zenetörténetben, szerintem óhatatlan, hogy meg kell említenünk a jazz big band műfajt. Úgyhogy szerintem ennek egyébként a világon sok helyen, de itthon is talán nagyobb szerepet kéne kapni a kultúrpolitikában, a kultúra finanszírozásában. Azt tudom, hogy például...
1: Meg drága műfaj, tehát már csak azért is, tehát ezt viszonylag nehéz piaci alapokra tenni.
3: Minden sok nagy létszámú zenekar, az egy drága műfaj.
2: Egy foszi csapat is drága.
1: Így tudod?
2: Egy foszi csapat is drága.
1: Ja.
0: Néptánc együttes is drága. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez szándék kérdése, vagy akarat kérdése, igen.
3: Igen. Azt tudom, hogy Hollandiában már részét képezi az egyik big band, az már része ennek a nagy zenekari finanszírozási háttérnek, meg azt gondolom, hogy talán a UMO big band is Finnországban jelentős forrásokat kapnak. De például Amerikában ez nem tudom, hogy van. Szóval szerintem egy John Clayton, Jeff Hamilton big band az piaci alapon működik. De például a Lincoln Jazz Orchestra, azt nem tudom, szponzorok is nyilván kellenek, és egyébként láttam, múltkor felmentem a webszájtjukra, ott a Nike, meg egyéb ilyen nagy cégek, hogy az fontos.
1: Hát ki tudja, ki ül a Nike élén, tudod, akinek, hát ő ezt szereti, ő lehet, hogy a jazz muzsikába szerelmes, vagy kifejezetten a big bandbe. De milyen jó lenne, ha lennének nálunk is ilyenek, akik erre szállnának.
2: Ez még erőszakosan próbálok így visszakötni.
1: Nem baj, mondjad.
2: Külföldi zatonáshoz, hogy talán még az jutott így eszembe, hogy most itt a big bandekről beszéltünk, és én még egyszer mondom, én nem jártam itthon a jazz tanszakra, ezért nem látok annyira bele, nincsen összehasonlítási alapom, de hogy kint ez a big bandbe való játszásnak a gyakorlása és megtanítása és megtanulása az nagyon-nagyon komolyan volt véve. Legalábbis ahova én jártam, Grácsba, meg Bécsbe, ez a váltó hangszerek, a fafúvósoknak a váltó hangszerek, a hangvég, a szó, tehát hogy ez nem csak az volt, hogy kitesszük a kottát, és
1: rajta.
2: Hanem hogy az volt az egyik fő húzása az iskolának, hogy big band, mindenki játszott big bandbe, és az egyen jobb big bandbe utána, és ilyen projekt, olyan projekt, és akkor klarinét, és tehát, hogy ez nagyon komolyan volt véve. Szekció, próbák, stb.
3: Képzeljétek el, hogy Amsterdamban, mi annyi diák volt, azért több big band volt, és akkor, de ezek mindig hétfőn délután voltak ezek a big band próbák, de a próbák időpontjai miatt volt az úgynevezett 2 o'clock big band, 3 o'clock big band, meg a 4 o'clock big band. Ezek voltak a nevei. De egyébként már amikor én voltam jazz tanszakos itthon, akkor volt big band, szóval, hogy az egyébként itthon is teljesen jól...
1: Nálunk is volt big band gyakorlat, csak egy zenekari gyakorlat, csak nyilván egyrészt ugye nem jutott be mindenki a big bandbe, pláne nem a... Még a fúvósok ugye oké, de a nyilván hogy ki zongorázhatott, vagy ki dobolhatott, ki bőgőzhetett, ki gitározhatott, vagy ki énekelhetett a big banddel, az eléggé... Hát úgy nem többre lett volna igény, finoman fogalmazva.
0: Most már máshogy, most már mindenkinek kell.
2: De az biztos, hogy az, nekünk volt ilyen példa, hogy ott volt a Mincer, ott volt egy hétig a Bob Mincer, és akkor ő próbált a suli big banddel, és akkor ő vezényelte a koncertet. Azért az egy nagy élmény volt, meg ott például Grazba, ott a Michael Abene volt a hangszerelés tanár, és ő sokszor vezette a Big Bandet, ugye a VDR-nak volt, nem tudom, hosszú-hosszú évig a házi hangszerelője, és azért az kemény, amikor bevisz az ember hozzá egy partitúrát, és akkor, hogy lejátszom a midit, jaj, ne, semmi, és akkor zongorázza flottul, és a végtelen ötlettár. És próbáld ki így, vagy így, vagy így, vagy így, vagy így, vagy így, és nincs. Szóval ez az nagyon-nagyon jó volt.
1: Most megragadom az alkalmat, mert ha már itt vagy, Dani, ugye a Budapest Jazz Orchestrának egy alaptagja. Toni Lakatossal közös megjelenő lemezről egy picit beszélsz nekünk?
3: Először is, ami a személyes vonatkozását illeti, nekem ez egy nagyon fontos történet. A szerzemények egyébként készen voltak egy évvel ezelőtt, és akkor én egyébként a Tonival előtte nem voltam semmilyen személyes kapcsolatban, úgyhogy elkértem egy közös ismerősünktől a telefonszámát, és felhívtam, és némileg kicsit dadogva, kicsit izgulósan, de elmondtam neki, hogy arra gondoltunk, hogy ő lenne ezen az albumon a szólista vendég, és ő nagyon udvarias volt, mondta, hogy hát persze, hogyha ez így az én fejemben megszületett, akkor miért ne ő erre nyitott, de igazából sokkal fontosabb volt ennél az, hogy utána küldtem neki koncertfelvételeket, csak hogy tudja, hogy egyáltalán maga a zene milyen, és akkor arra egy nagyon pozitív reakciót, nagyon pozitívan reagált. Úgyhogy ez gyakorlatilag pár héten belül kint lesz az összes online platformon. Egyébként most még az utolsó simításokat eszközöljük, ami a artworköt illeti. Ami iszonyatosan jó esik a lelkemnek ezzel az egész történettel kapcsolatban az, hogy már többen jelezték, hogy megkapták más valakitől, hogy elküldték nekik a felvételt, ami még nem is publikus, és mondták, hogy nagyon jó. Tényleg. Tehát, hogy ugye a zenészek sokszor tudják most ez lehet, hogy csúnyán hangzik, de tudjuk egymást fikázni, na. És akkor már több helyről nem zenekartagok megkapták a felvételeket.
0: És elküldöd nekünk is?
3: Persze.
2: A bizonyos beépített emberek.
3: Igen. Szóval, hogy ami a szerzeményeket illeti, egyfajta időutazás, mert az egyik szerzeményem még amszterdami évek előtt íródott, aztán van egy-két amszterdami, de a nagy része az már az utóbbi 2-3 évben íródott.
1: Miért jöttetek végül haza? Az nem merült föl bennetek, hogy végleg kimaradtok? Mi az, ami az embert visszahúz?
2: Nekem a COVID elkezdődése az beletett. Uh-huh. Elkezdődött a COVID, ott volt egy nagy leállás, stb. Nekem ott volt egy ilyen párkapcsolatos szakításom is. Én kicsit ilyen mély pontra kerültem, és akkor gondoltam, hogy hazajövök külföldről. Most ez így visszanézve, ez lehet, hogy egy hibás döntés volt. Nem tudom.
1: Tehát még olyan fiatal vagy, bármit.
2: Ja, igen, abszolút. De hál' Istennek én ugye Ausztria nincs messze, én sokat járok vissza, én voltam a héten kétszer is Bécsben, és tehát próbálom ezt megtartani, ezt a kapcsolatot, de nekem ez a COVID, meg ez a nagy leállás ott a kvázi amiatt. Ha az nincs, akkor szerintem akkor nem költöztem volna haza.
1: Kristóf?
0: Én, hát akkor már öt

0: ma bár tényleg mindjárt lejár az időnk, hogy egy olyan élmény, hogy amikor először Párizsba kerültem, és az első kollega, akivel elkezdtem játszani, egy nagyon fantasztikus olasz zongorista, Nico Morelli az a neve, és most is ő Párizsban él még egyébként, de akkor ő is akkor került oda, és elkezdtünk játszani, és aztán nem is találkoztunk hosszú éveken át, de tartottuk a kapcsolatot, és tavaly keresett meg egy magyar koncertszervezőként, aki Olaszországban, Torinóban lakik, hogy ő ismeri a Nikót, és ismer engem, és tudja, hogy mi régen együtt zenéltünk, és hogy szeretné egy koncertet szervezni nekünk. Persze, örömmel. Hát a Nikóval mindig tényleg érdekes, valaki nem találkozol, ugye ezek ilyen élmények, amit adani, hogy valakivel nem találkozol 15 évig, de amikor találkozol vele, akkor olyan, mint hogyha tegnap. Tehát ezek olyan kapcsolatok, ezek a zenész barátságok. És tényleg az volt, hogy ő már a Nikó nálam idősebb, most már nem tudom, 60 éves, ugyanúgy néz ki egyébként, meg én is. És leültünk, és az első hangtól kezdve egy nagyon komoly programmal készültünk, és egy fantasztikus koncert született meg. Ugyanúgy, ahogy legelőször játszottunk Párizsba, most már azt kell mondjam, hogy 25 évvel ezelőtt. Úgyhogy ez, szerintem ezek a külföldi évek ezért is iszonyatosan fontosak, mert amit a Dani is említett, meg nyilván Matyának is vannak ilyen barátai, hogy ettől lesz mindig egy olyan élmény, ha valahol a memória, ami bárhol, vagy személyeket előtt hirtelen szembe jössz, és akkor újra lehet kezdeni ezeket a együttzenéléseket.
1: Ez egy csodálatos végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem.
0: Én is köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
3: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok 3 napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. 4 különböző látásmód, 4 generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a 3 nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és 1 óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Olácumó Árpád zongora estje, majd az Olácumó Quintet koncertje hallható. Közreműködik Sosó Lakatos Sándor, Molnár Sándor, Barca Horváth József és Tálas Áron.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében Olácumó Árpád zongorástjét, majd az Olácumó Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Sosó Lakatos Sándor, Molnár Sándor, Barca Horváth József és Tálas Áron. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2016. december 9-én.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Julia Hülspan Quartet koncertje hallható. Közreműködik Tom Arthurs, Mark Mühlbauer, Heinrich Köberling és Theo Blackman.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: a Julia Hülsmann koncertjét hallották. Közreműködött Tom Arthurs, Mark Mühlbauer, Heinrich Köberling és Theo Blackman. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2014. május 31-én.
2: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Okay.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

survive somehow. It's too grand, too divine. Don't wait another

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.